touch them, say we yem organs. But the fidian to me quatia habang and famount. A fidian tia habang. Na ya mi bisa and ne wo be check on yanko po catchin se yen de draba. Na yen fa habani yaden and se yare. Nya mi wan me yesa kwenyano. Mesre sa wo de ye cancer. Ya catchin was a cancer ne didi wo widiem. Ba man tina sine me kwansa. Ya catchin was a wen ye sugar diabetes. Nanka sabi diabetes susu ya yari ya ewe se kumu bi. Ebu bu ni mpegu fom. Sugar etu mi freni. From a thing yina me kasafa infection. Ma kachira wuse infection yari ya wei eye kwe diye wo. Infection tu mi biye punom. Infection tu mi endwa minyo bi bonko. Ne pancreas. All that because infection na ya ama sebi sebi sebi. And then the pancreas are ye weak. And mwone didim wenye typhoid. I feel there, or Junsa, Papa. Now, Ocha, Ocha, video, or no, Junsa, no, dear, see one who Ocha and or the same name. Me, you may shame me. Nambi Sani says, San Yame, Ossi, Papa, Marco Hospital, Marco Heba, my ye bea. I feel there now, some of the side, any ye diabo. Now, Missy Bibian, where ye diabo. Yaria, and she a drug was a yaria near drew. Now, she the kima. The young so brofa yet no. Yabe kachiren. Ma diabetes emkun wate. Ma cancer emma. Wenunfo kukramen ya kan. Adiyanu makacho se cancer. Ne su et bain. Eti se wenya yariyebitis em. Anansi. Anansi se tetenu. Wenya anansi ya espredi. Ansa an anansi bepye wongune mweni no. Ne inside no. Edi diya kwechiri. E bani sa wuridi anu. Obie wenye sa anansi biya anu se yakacho se yarene kwa. Inside anu kwa anu oti pains. Inti mesire. Sa wuya bema. Afi wat sinasi. Makacho se infection winya. Symptoms ni bi. Wujun se mu paimi anu. Afi wong se wayasi. Jun so kan wayasi ya wuya. Uwa waa. Ayese mwobi ni na mwuhu. Spesha ni mpani yoba. Wa wati se mwobi. Ayese bibi ni na mwuhu. Tise mkukojue. Enso nyashi. Wahwa na wuti. Wahwa afibong se weni. Se ebedu baby na wasite. Won shadi wobi fechi ba wun se ni peba. But won hune nim. Se infection woni be nyini ya. E wu die womu di. Wase uyem organs. Inti wu di dia. E duyane na wase etume digeste no. Etume digeste yi. 3 hours solid. Ne duyane wuki ya. Wuti se duyane. E duyane se inti wumu. Afi etume ma wunye stomach osa. And way to remember what the man look with liver and now with kidney. And one virus it to me be nini. Emma Bema with your low sperm count. And to me, my sabi will be my nesoti yaketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketekete
wonyo ho ama wonan etumi tatai afi wo junso a emu pai mienu afi de bia junso kan no wanya faster na wo ba junso sane ema nyina ekoso a wanhwe ye da ku ye tupu be she wo be mem afi ye de she mu pe na abedane asem oba soso etumi ma na se na wodie nyame anya dum afi bo se na wodie e sabi okojunso a na epie a wodie na nyame amane baabi no na wodie no epie ba down eba ni sa ebetumi diwewu ebetumi ekun ebetumi asel mesrel problem bi a wo we face maka akyere wo se mamma ma nyame endile mamma nyame nji nsem gane nipe no otumi frew na wa hye wo date no be wie no wa pe ne be bi atana obi o ma na aye na me bisa mo se so ka problem ne kyere ma na oni mi se ne ho ato no unless there wo betu anamo ne ya ma waduro na nika sam ne se wo fie mpo no wo akyire a ye tumi de duro e mane wo na ye wi a ya bosom pa ye na wankasa we hu se onyame odidi kin maba e mabutai jare bia na edi wanyi stroke akan watu fo wa dwini nyina wankai hwe bo modi pye kire akwan dikima mu wakasiwa se ne papa aka no wo bakasiwa new market na wo bisa black and white restaurant obi aba kire wo black and white na wo de wo du amenko restaurant ho na nko bisa restaurant fo ne se me hwe dikima wo de wo du amfutro kwa na da ho na afa so ko straight down kwa na pimpe turn right wo turn right ano wase turn left wo turn left na ko straight anase bisobi se bamboo spot ube do nim tree due bebre wo de wudu hope